A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Stressz FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron a mentőszolgálat. Picit visszaeshet a hőmérséklet.
2: Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Egyebek mellett ez hangzott el tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A cél az, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és az intézmények autonómiája erősödjön. Június 15-ig arról is dönthetnek, hogy az iskolai igazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány határozott arról is, hogy a rászoruló gyerekek családjai augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak. A kabinet az egészségügy területén is hozott döntéseket. Szeptember 1-ig például nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, és koncepció készül a betegjogok erősítésére. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat vár, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes oktatást tartanak azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát ismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell veszélyes helyről, le kell őket vinni, amerre a teknős fej áll. Arra vigyük tovább, biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllőtérképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
2: Tovább fokozódhat a rendkívüli hőség Spanyolországban. A hőmérséklet átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A napokban a csúcsok 30

0: 34 fok felett alakulhatnak a dél-európai országban. És nézzük, mi várható nálunk. Napos, száraz időre számíthatunk, esetleg néhány gomoly felhővel. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap is szépen süthet a nap néhány felhő kíséretében. Hajnalban 7-13, napközben 23-27 fok várható. Hétvégére visszatérhet a meleg nyári idő, a napsütés mellett ugyan felhők is megjelennek, és többfelé eső zápor is jöhet, de a levegő 30-31 fokig is melegedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Eger felirat épül Lajosváros körforgalmában. Közel 500 boxoló a 75. Bornemisza emlékversenyen. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Látványos szépítési munkálatok kezdődtek Eger déli részén, a Lajosvárosban található forgalmas körforgalom belső területén, számolt be a HEOL. A beruházás fő célja egy olyan új és modern városi látványelem, egy dekoratív Eger feliratú installáció megépítése, ami az M25-ös autóút vagy a 25-ös főút felül érkező autósokat fogadja majd egyfajta esztétikus városkapuként. A projekt egy nagyobb helyi kezdeményezés része, amelyen belül a kiemelt csomópontok és körforgalmak esztétikai gondozására, fásítására is gondot fordítanak majd. Az arra közlekedők már jól láthatják a kivitelezés első lépéseit. A tervek szerint a hamarosan teljesen elkészülő dekoráció nem csak rendezettebbé teszi a Lajosváros bevezető szakaszát, de méltó és látványos üdvözlete lesz Hevesvár megye székhelyének. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Cifrakapu út felújítása Egerben, ahol a hivatalos műszaki átadás átvételi eljárás részeként részletes pályaegyenlőtlenségmérést végeztek a szakemberek. A reggeli órákban egy speciális mérőkocsi járta be az érintett szakaszt, hogy ellenőrizze a megújult útburkolat állapotát, különös tekintettel a hosszirányú egyenetlenségekre és az esetleges keréknyomvájukra. A precíz diagnosztikát a délelőtt folyamán egy mozgóbázisú mérőkerékkel végzett kiegészítő vizsgálat követte, ami szintén a burkolat minőségét hivatott monitorozni. A vizsgálatok első hivatalos eredményei és a szakmai kiértékelés várhatóan néhány napon belül elkészülnek. Ezt követően a városvezetés azonnal tájékoztatja az egri lakosokat a mérési adatokról és a beruházás lezárásának menetéről, írták közleményükben. Rendkívüli országos régiségvásárnak ad otthont Eger vasárnap a Petőfi Sándor téren, a Bárány István sportuszoda melletti és mögötti területen. A gyűjtők, kincsvadászok és antikvitások iránt érdeklődő körében országosan ismert és népszerű rendezvény már kora reggeltől délutánig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kilátogatók több ezer régiség, retrótárgy, antik bútor, porcelán, festmény, régi könyv és egyedi népművészeti alkotás közül válogathatnak. A vásár tavaly ősszel költözött át erre az új helyszínre, az egri termál és strandfürdő északi bejáratával szemközti részre, ami a korábbinál jóval kényelmesebb, tágasabb és átláthatóbb környezetet biztosít a kiállítóknak és a vendégeknek egyaránt. A rendezvény látogatása ingyenes. Ismét lakossági fórumot szerveznek az Egri Ráczhegy forgalmi rendjének átalakításáról. Június 5-én pénteken délután a Balassi Bálint általános iskolában adta hírül a városvezetés. Azért döntöttek az újabb egyeztetés mellett, mert az áprilisi alkalmat követően sokan jelezték, hogy későn értesültek a lehetőségről. A fórumon különösen a Kertalja, Szalapart, Könyök, Ráczhegy és Harangláb utcákban lakók és dolgozók véleményét várják. A tervezett módosítások között több utca egyirányúsítása, valamint a mentőautók haladásának megkönnyítése szerepel, míg hosszabb távon a Szalapart és a Kőkút utcák teljes felújítását is célul tűzték ki. A program elsődleges feladata, hogy a lakosság javaslatainak beépítésével csökkentsék a megnövekedett átmenő forgalmat, és biztonságosabbá, élhetőbbé tegyék a városrészt. Beakadt a magasban húzódó villanyvezetékbe egy mezőgazdasági munkagép, miközben Lőrinci és Herét között haladt. A baleset következtében a felső vezeték tartóoszlopai megrongálódtak és a vezetékek leszakadtak, ami miatt a környéken azonnal áramkimaradás lépett fel, és a közúti forgalom is veszélybe került.

0: A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre a 60-i hivatásos tűzoltókat, valamint az áramszolgáltató szakembereit riasztották, akik feszültségmentesítették a hálózatnak ezt a részét. A hatóságok a vizsgálatok és a helyreállítási munkálatok idejére az érintett útszakasz forgalmát is korlátozták. Hivatalosan is kezdetét vette a jubileumi 75. Bornemissza nemzetközi utánpótlás ökölvívó emlékverseny Egerben, amely a sportág egyik legjelentősebb hazai rendezésű eseménye. A rangos megmérettetésre 22 országból közel 500 fiatal ökölvívó érkezett a Hevesi vármegye székhelyre, hogy az elkövetkező napokban összemérje erejét és technikai tudását. A nagyszabású sportesemény döntő küzdelmeinek a Kemény Ferenc sportcsarnok ad otthont pénteken és szombaton. A város vezetése közölte, hogy kiemelten fontosnak tartják az utánpótlás nevelést és a nemzetközi sportkapcsolatok ápolását, ezért a városi büdzséből 2 millió forintos közvetlen támogatással járultak hozzá a viadal sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához. Egy évnyi távollét után visszajutott a férfi kézilabda NB1-be az Egri Eszterházi SSE, jelentette be közösségi oldalán a klub. Az élvonalbeli tagság sorsa egy fordulóval a bajnokság zárása előtt dőlt el, miután a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottsága pontlemonással sújtotta a közvetlen rivális vécsesi KKFT együttesét, mivel annak U20-as csapata három alkalommal is létszámhiányosan állt ki a szezonban. A büntetés nyomán a tabella második helyén álló Eger előnye behozhatatlan, 3 pontosra nőtt a vecséssel szemben. Bár a harmadik helyen a Veszprém Handball Academy áll, ők tulajdonosi jogviszonyok és a szabályzat értelmében nem léphetnek feljebb, így a jog a soron következő egrieket illette meg. A bajnokságból a listavezető Dabas KC már korábban biztosította helyét a legmagasabb osztályban, ahonnan a Budakalász és a Komló búcsúzott. Külön érdekesség, hogy az egri sportszeretők kettős sikert ünnepelhetnek, hiszen a női NB1B-ből az MTK mellett szintén az Eger harcolta ki az élvonalbeli tagságot. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
1: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságba is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéletű és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az állatokat feltölteni.
0: Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akác méz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akác virágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Hellig Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
3: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok! Május 28-án csütörtökön 6 órát hagytuk el 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Csanád, Emil napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A hosszú hír összefoglaló után csupán Mark Anthony tudásszomja nem enyhült. I need to know, tudnom kell. Ezzel indul az óra.
4: Best

0: Kiss FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 28-án az éhezés világnapján, és kontrasztként ma van a hamburger világnapja is. Bizarr. Na de miért kapta a hamburger Hamburgról a nevét, ha amerikai? Mindegy is, Vino Speak Americano címmel a Jolanda Bíkú dala folytatja a csütörtök reggelt. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést a Best FM-mel. Hívható SMS és Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zené.

0: Ezt a FM a legjobb zenék a front mögött, ma frissebb lesz a levegő, 22-27 fok között a maximumok, újból sok napsütés várható, még több részlet az időjárásról és friss infók az érkező hír összefoglalóban, fél hét után pedig egy legendás énekesnő nevét és hírnevét, talán egy picit meglovagolva, a Daxos érkezik a Barbra Streisand-dal. Barbra Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Ja.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rendkívüli országos régiségvásárt rendeznek most vasárnap Egerben. Immár hivatalos NB1-es csapat lett az Eger. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rendkívüli országos régiségvásárnak ad otthont Eger vasárnap a Petőfi Sándor téren, a Bárány István sportuszoda melletti és mögötti területen. A gyűjtők, kincsvadászok és antikvitások iránt érdeklődő körében országosan ismert és népszerű rendezvény már kora reggeltől délutánig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kilátogatók több ezer régiség, retrótárgy, antik bútor, porcelán, festmény, régi könyv és egyedi népművészeti alkotás közül válogathatnak. A vásár tavaly ősszel költözött át erre az új helyszínre, az Egri termál és strandfürdő északi bejáratával szemközti részre, ami a korábbinál jóval kényelmesebb, tágasabb és átláthatóbb környezetet biztosít a kiállítóknak és a vendégeknek egyaránt. A rendezvény látogatása ingyenes. Biztossá vált az Egri Eszterházi SSL férfi kézilabda csapatának visszajutása az NB1-be, miután a rivális vecséstől pontokat vont le a szövetség az utánpótlás csapat szabályszegése miatt. Az Eger előnye így behozhatatlanná vált a tabellán az NB1-B utolsó fordulója előtt, mivel a mögöttük álló Veszprémi Akadémia szabályzati okokból nem juthat fel az élvonalba. A férfiak mellett a Hevesi Vármegye székhely női csapata is az első osztályban folytathatja ősztől. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A front mögött felfrissül a levegő. Most 7 és 17 fok között van, napközben 22-27 fok között alakul a maximum. Sok napsütés lesz, csak keleten, északkeleten lehet több gomoly felhő az égen, de esni ott sem fog. Aztán az átmeneti szünet után szombaton visszatér a kánikula, akkor újból 30 fok körül alakul majd a maximum. Mi pedig közben megyünk tovább Vanessa Amorózival. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a reggel. Itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Regulators, we regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó készülődést, jó utat az úton lévőknek. A hírek alatt is várom a közlekedési infókat 0620 55 55 155. A következő órában pedig szól majd a Black Eyed Peas dala. És Sadness Monster is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Speciális mérőkocsival ellenőrizték a megújult burkolatot. Villanyvezetékbe akadt egy munkagép Lőrinci és Herét között, kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Fontos mérföldkőhöz érkezett a cifrakapu út felújítása Egerben, ahol a hivatalos műszaki átadás átvételi eljárás részeként részletes pályaegyenlőtlenségmérést végeztek a szakemberek. A reggeli órákban egy speciális mérőkocsi járta be az érintett szakaszt, hogy ellenőrizze a megújult útburkolat állapotát, különös tekintettel a hosszirányú egyenetlenségekre és az esetleges keréknyomvájukra. A precíz diagnosztikát a délelőtt folyamán egy mozgóbázisú mérőkerékkel végzett kiegészítő vizsgálat követte, ami szintén a burkolat minőségét hivatott monitorozni. A vizsgálatok első hivatalos eredményei és a szakmai kiértékelés várhatóan néhány napon belül elkészülnek. Ezt követően a városvezetés azonnal tájékoztatja az egri lakosokat a mérési adatokról és a beruházás lezárásának menetéről, írták közleményükben. Magas feszültségű villanyvezetékbe akadt egy munkagép a Lőrincit Heréddel összekötő úton. A baleset miatt leszakadt a vezeték, jelentette a katasztrófavédelem. A hatvani tűzoltók és az áramszolgáltató munkatársai azonnal kivonultak a helyszínre a feszültségmentesítés és a hiba elhárítása érdekében. A munkálatok idején az útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladhatott a forgalom. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtisztította az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Jönnek a nyári záporok, zivatarok, egyre gyakrabban dörrenhet meg északon is az ég. További részletek következnek az időjárás jelentésben. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A sötét tél után végre itt vannak a nagyon hosszú nappalok. A mai nap felkelte például 4:53-kor volt, nem csoda, ha lemaradtunk róla. Be lehet már is pótolni, a Simply Red indítja az órát a Sunrise-al. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Szem Levente vagyok, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, május 28-a van, az év 148. napja, és például 1742-ben a mai napon nyílt meg az első fedett úszoda Londonban. Vagy 118 éve a mai napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója, de tartogatok még egy-két érdekességet május 28-áról. Erre visszatérünk egy picit később. Nem sokára az Envogue, mindjárt a New Level Empire és Wolf Katy, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Don't Funk With My Heart-tal a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék a front mögött, felfrissül átmenetileg az idő, 22-27 fok, sok napsütés, ez várható ma is, holnap is, aztán szombaton újból jön a kánikula vissza, 30 fok körül lesz majd a maximum. Részletek és még több friss, érdekes, hasznos információ a hírekben. 7:30 után Altranate és a Free folytatja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Eger felirat épül Lajosváros körforgalmában. Közel 500 boxoló a 75. Bornemisza emlékversenyen. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, a Best FM hírei Zsíros Andrástól hallják. Látványos szépítési munkálatok kezdődtek Eger déli részén, a Lajosvárosban található forgalmas körforgalom belső területén, számolt be a HEOL. A beruházás fő célja egy olyan új és modern városi látványelem, egy dekoratív Eger feliratú installáció megépítése, ami az M25-ös autóút vagy a 25-ös főút felől érkező autósokat fogadja majd egyfajta esztétikus városkapuként. A projekt egy nagyobb helyi kezdeményezés része, amelyen belül a kiemelt csomópontok és körforgalmak esztétikai gondozására, fásítására is gondot fordítanak majd. Az arra közlekedők már jól láthatják a kivitelezés első lépéseit. A tervek szerint a hamarosan teljesen elkészülő dekoráció nem csak rendezettebbé teszi a Lajosváros bevezető szakaszát, de méltó és látványos üdvözlete lesz Hevesvár megye székhelyének. Elrajtolt a 75. Bornemisza Nemzetközi Utánpótlás Ökölvívó Emlékverseny a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Egerben 22 nemzet, mintegy 500 ifjú boxolója lép kötelek közé a napokban. A város közölte, a tornát 2 millió forinttal támogatták. A rangos nemzetközi kupa legizgalmasabb pillanatait ígérő döntő mérkőzéseket pénteken és szombaton rendezik meg. Konzert csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 28-án csütörtökön. Sok boldogságot kívánok a névnapos csanádoknak, az Emileknek és a szülinaposoknak is. 118 éve ezen a napon született Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. 78 éve ezen a napon született Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Boldog 84. születésnapot kívánunk Fodor Zsókának, magyar színésznőnek, a Barátok közt Magdi anyusának. Meg nem mondanánk róla, de ma 58 éves Kylie Minogue. 1962-ben a mai napon született Ajándék Roland, azaz Roland Gift, a Fine Young Cannibals énekese. És 1981-ben ugyanezen a napon született Mark Feely, az ír Westlife tagja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Még egyszer 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Autómentős Feritől tudom, hogy lerobbant egy autó az M3-ason Budapest felé, 60 után a Bag környéki terelésben, a Nyíregyháza felé vezető oldalra átterelt belső sávban. Óvatosan, a 90-es évek nem lettek volna 90-es évek fiú zenekarok nélkül. Jön majd a Backstreet Boys. És a halott pénz is. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rendkívüli országos régiségvását rendeznek most vasárnap Egerben. Immár hivatalos NB1-es csapat lett az Eger. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rendkívüli országos régiségvásárnak ad otthont Eger vasárnap a Petőfi Sándor téren, a Bárány István sportuszoda melletti és mögötti területen. A gyűjtők, kincsvadászok és antikvitások iránt érdeklődő körében országosan ismert és népszerű rendezvény már kora reggeltől délutánig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kilátogatók több ezer régiség, retrótárgy, antik bútor, porcelán, festmény, régi könyv és egyedi népművészeti alkotás közül válogathatnak. A vásár tavaly ősszel költözött át erre az új helyszínre, az Egri termál és strandfürdő északi bejáratával szemközti részre, ami a korábbinál jóval kényelmesebb, tágasabb és átláthatóbb környezetet biztosít a kiállítóknak és a vendégeknek egyaránt. A rendezvény látogatása ingyenes. Biztossá vált az Egri Eszterházi SSL férfi kézilabda csapatának visszajutása az NB1-be, miután a rivális vecséstől pontokat vont le a szövetség az utánpótlás csapat szabályszegése miatt. Az Eger előnye így behozhatatlanná vált a tabellán az NB1-B utolsó fordulója előtt, mivel a mögöttük álló Veszprémi Akadémia szabályzati okokból nem juthat fel az élvonalba. A férfiak mellett a Hevesi Vármegye székhely női csapata is az első osztályban folytathatja ősztől. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön az Uptown Girl-lel a nemrég emlegetett szülinapos Mark Feely és Ír Cimborái, azaz a Westlife indítják az órát. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, ha van ilyen. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok. Május 28, csütörtök, sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak, illetve a névnapos csanádoknak és Emileknek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, lerobbant valaki az M1-esen, az M0-ás csomópont után a határ felé vezető oldalon, már a nullásra is visszaér a torlódás. Jó utat! Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, jöjjön egy kis jammelés Bob Marley-val és MC Light-tal, Jammin' a Besten!

Best FM, a legjobb zenék. Hőség folytogatja Európát, az eddigi legmagasabb májusi hőmérsékletet mérték kedden Angliában, de olvastam olyat is, hogy közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, na meg olyat is, hogy Párizsban az emberek a Szajna partján próbálnak hűsölni a kánikulában. Ezek szerint mi, hát idézőjelben, megúsztuk a 30-35 fokkal, amelytől idéglenesen, ha egy-két napra is, de most búcsút vettünk a tegnapi hidegfronttal, felfrissült a levegő, 22-27 fok lesz ma. De hogy mi várható a folytatásban, az is kiderül a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, rögtön folytatjuk Bryan Adams-szel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Speciális mérőkocsival ellenőrizték a megújult burkolatot. Villanyvezetékbe akadt egy munkagép Lőrinci és Herét között. Kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Fontos mérföldkőhöz érkezett a cifrakapu út felújítása Egerben, ahol a hivatalos műszaki átadás átvételi eljárás részeként részletes pályaegyenlőtlenségmérést végeztek a szakemberek. A reggeli órákban egy speciális mérőkocsi járta be az érintett szakaszt, hogy ellenőrizze a megújult útburkolat állapotát, különös tekintettel a hosszirányú egyenetlenségekre és az esetleges keréknyomvájukra. A precíz diagnosztikát a délelőtt folyamán egy mozgóbázisú mérőkerékkel végzett, kiegészítő vizsgálat követte, ami szintén a burkolat minőségét hivatott monitorozni. A vizsgálatok első hivatalos eredményei és a szakmai kiértékelés várhatóan néhány napon belül elkészülnek. Ezt követően a városvezetés azonnal tájékoztatja az egri lakosokat a mérési adatokról és a beruházás lezárásának menetéről, írták közleményükben. Magas feszültségű villanyvezetékbe akadt egy munkagép a Lőrincit Heréddel összekötő úton. A baleset miatt leszakadt a vezeték, jelentette a katasztrófavédelem. A 60-i tűzoltók és az áramszolgáltató munkatársai azonnal kivonultak a helyszínre a feszültségmentesítés és a hiba elhárítása érdekében. A munkálatok idején az útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladhatott a forgalom. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Jönnek a nyári záporok, zivatarok, egyre gyakrabban dörrenhet meg északon is az ég. További részletek következnek az időjárás jelentésben. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 28-án csütörtökön. Végre felfrissült a levegő, ma 22-27 fok között sok napsütés mellett telik a nap. Esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, aztán a hétvégére visszatérhet a 30 fok körüli kánikula. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ez már a Dallunis dala, az I Got Five on it a Besten. Jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akár együtt is énekelhetjük majd a következő órában, hogy... Legyen úgy, mint rég, a 90-es és 2000-es években jön majd a 4-es Street, és ha már szóba került a 90-es évek a korszak legelejéről, érkezik majd Montel Jordan dala is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155, mindjárt a legfrissebb hírek jönnek, aztán 9 után is a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: hatalmas körforgalom belső területén számolt be a HEOL. A beruházás fő célja egy olyan új és modern városi látványelem, egy dekoratív eger feliratú installáció megépítése, ami az M25-ös autóút vagy a 25-ös főút felül érkező autósokat fogadja majd egyfajta esztétikus városkapuként. A projekt egy nagyobb helyi kezdeményezés része, amelyen belül a kiemelt csomópontok és körforgalmak esztétikai gondozására, fásítására is gondot fordítanak majd. Az arra közlekedők már jól láthatják a kivitelezés első lépéseit. A tervek szerint a hamarosan teljesen elkészülő dekoráció nem csak rendezettebbé teszi a Lajosváros bevezető szakaszát, de méltó és látványos üdvözlete lesz Hevesvár megye székhelyének. Elrajtolt a 75. Bornemissza nemzetközi utánpótlás ökölvívó emlékverseny a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Egerben 22 nemzet mintegy 500 ifjú boxolója lép kötelek közé a napokban. A város közölte, a tornát 2 millió forinttal támogatták. A rangos nemzetközi kupa legizgalmasabb pillanatait ígérő döntő mérkőzéseket pénteken és szombaton rendezik meg. Konzert csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiallergiás eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony annak is volt egyfajta romantikája, amikor csak annyi aprónk volt, hogy gyorsan bemondjuk a fülke számát a hívott félnek, hogy hívjon vissza minket, mert mindjárt lejár az idő. Jön a Payphone, a Maru 5 dala. Május 28-án csütörtökön, a Csanádok és az Emilek névnapján, 4 perccel múlt 9 óra. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Szeblevente vagyok.
2: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki, végre egy kis jó idő. Én kedden ünnepeltem a 23-at, üdv Pécsről, munkából, a traktorból. Isten éltessen, igen, jó idő. Megszűnt a kánikula egy-két napig. Csak 22-27 fok között lesz a maximum. És egy közlekedési info, laza 12 kilométeres torlódás alakult ki újfent, az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Duna hídtól. Ha minden igaz, munkavégzés miatt, de hogyha baleset az oka, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Ide írta az iménti hallgató is, hívható SMS Viber szám 1-ben. Jön a PM Down és a Set a Drift on Memory Bliss a Besten.

Best FM a legjobb zenék egy szakítás történetével. Sophie Alice Baxter érkezik, Get Over You, túllépni rajtad, és vasárnap már mi is okosabbak leszünk, hiszen túl leszünk a budapesti BL döntőn, hogy az Arsenal vagy a PSG nyerje a bajnokok ligáját. A szombaton 18 órakor a budapesti Puskás Arénában kezdődő döntő végén derül ki.

Best FM, a legjobb zenékén. Az éjszaka, ez a címe legalábbis a Shakedown 2001-es slágerének. Szól ez at night, és ha nem is éjszaka, de este 6-tól ma is lesz night shift, csütörtökönként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között a Best FM lemezjátszói mögött DJ Miller.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A bő egy hónap múlva július 6-án esedékes budapesti koncertre melegíthetnek Ricky Martin rajongói majd a következő órában. Szóval majd a She Bangs és a V-motorok legendás slágere is Dr. Bérestől és Király Viktortól. Tartunk egy rövid információs szünetet, utána délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Rendkívüli országos régiségvását rendeznek most vasárnap Egerben. Immár hivatalos NB1-es csapat lett az Eger. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rendkívüli országos régiségvásárnak ad otthont Eger vasárnap a Petőfi Sándor téren, a Bárány István sportuszoda melletti és mögötti területen. A gyűjtők, kincsvadászok és antikvitások iránt érdeklődő körében országosan ismert és népszerű rendezvény már kora reggeltől délutánig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kilátogatók több ezer régiség, retró tárgy, antik bútor, porcelán, festmény, régi könyv és egyedi népművészeti alkotás közül válogathatnak. A vásár tavaly ősszel költözött át erre az új helyszínre, az egri term

0: Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
1: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő sülő térképezési program, és oda is érdemes az állatok.
0: És most néhány szó az időjárásról. Többször megélénkül a szél, de a napsütést csak néha zavarhatják felhők. A legmelegebb órákban Egerben 24 fokot mérhetünk, majd hajnalra 7 fokig csökken a hőmérséklet. A változást hozó hidegfront hétvégére érhet el bennünket, ekkortól némi esőre is számíthatunk. Főleg jövő héten várhatók zivatarok 27 fok körüli csúcsokkal, élénk széllel. Ennél sokkal hűvösebb már a folytatásban sem lesz.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan előadóktól, mint a Limp Bizkit, Jennifer Lopez, Melanie C, vagy elsőként a francia DJ és producer mágus Bob Sinclair, na és Gary Pine, aki a vokálokért felel, és biztos vagyok benne, hogy 2005-ben is létezett már autotune, ami kijavítja a hamis énekhangokat, de szerintem ezt szándékosan nem használták. Így ízes, így tökéletes. Love Generation, 4 perc múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best

ezt a FM legjobb zenék. Teljes nevén Edwin Stephen Collins, a skót zenész, dalszerző, énekes, gitáros folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-es slágerét indítottam el ez a Girl Like You.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úristen, már 15 éves a Mizu.

0: A délelőtt utolsó órájában jön majd Fluor Tomi is, akár csak a Seft. Telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, várom az infót a friss hírek alatt is, utána zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A legtöbben online adták be idén az adóbevallásukat. Sokan választják a jótékonykodást a repont automatáknál. Napos száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZJL bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta a NAV által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja, az utolsó nap ugyanis 158.000-en tettek felajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt Sportközpontban

0: és Torinóban, valamint további 14 városban. Az országban 32 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom miatt fullasztó lesz a hőség. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy dél és délután 4 között ne legyenek a tűző napon, és a szabadtéri munkákat is felfüggesztették erre az időre. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25-31 fok valószínű, viszont szombaton az északnyugati és északkeleti tájakon, vasárnap pedig a Dunántúlon lehetnek frissítő záporok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Avril Lavigne-tól, aki még mindig pimaszkodik, de ebben az órában vezetési leckéket vehetünk Justin Timberlake-től, az órát pedig az a Robbie Williams kezdi, aki Britpop című nemrég megjelent új albumával éppen világkörüli turnén van. Júniusban és júliusban Európában, aztán Latin Amerikában, illetve Ausztráliában folytatja a koncertezést. Szól már is a Rock DJ 4 perc elmúlt 11. Hello, Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek egyik legnagyobb hip-hop buli himnusza, a Jump Around, a House of Pain slágere is attól az úriembertől származik, legalábbis annak a csapatnak az alapító tagjától, aki most is gitáron játszik, illetve mellette még rapper. Szóval az ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró Eric Schrodion, művész nevén Everlast, és a What It's Like a Besten.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Burkolatjavítás miatt még mindig óriási 15 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé a Hárosi Dunahídtól. Egészen az M5-östől lépésben halad a pálya. Aki tud, válaszol időben másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a dél, úgyhogy megjött Majoros Rita, akinek átadom a stafétát. Jó étvágyat kívánok, és várok mindenkit holnap reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Íme egy kis ízelítő az óra első dalából, Britney Spears, Stronger.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt, még be lehet jelenteni a tavaszi fagykárokat, napos, száraz, szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óriási lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren a szombati BL döntő miatt. Holnaptól vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája, ezért több légi irányítóra és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, és ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy érdemes online becsekkolni, és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rengeteg rendőr lesz majd szolgálatban a BL döntő alatt, csak nem 4000 egyenruhás vigyáz majd a rendre. A Puskás Arénában a szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze, több mint 17000 párizsi és brit szurkoló lesz a stadionban, mellettük pedig több tízezren érkeznek majd a fővárosba. Közben már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások, vasárnap éjfélig többször lezárják majd a reptéri gyorsforgalmi utat, a belvárosi utcák egy részét, valamint a Puskás-Ferenc stadion és a Hősök tere környékét is. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák. Erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek, ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Különleges rekord született az Egyesült Királyság egyik vidám parkjában. Egy 63 éves ikerpár tagjai 20000 alkalommal ültek fel a hullámvasútra. Először 2001-ben próbálták ki azt, és az elmúlt 25 évben újra és újra végig száguldottak a pályán. A hullámvasút egyébként csaknem 1700 méter hosszú, 65 méter magas,

0: zenekarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt, kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, mindenképpen töltsék velem a következő néhány órát, akár munkában, akár utazás közben, akár csak úgy lazulás közben, hozom a legnagyobb kedvenceket, itt lesz mindjárt Lisa Stansfield és a The Real Thing, jön majd Beyoncé és a Hello, most pedig a kedvencem Britney Spears nyitja az órát, jön a Stronger, szép napot!
2: Best FM.

0: Vesztefem a legjobb zenék, vidám délutánt kívánok mindenkinek mindenhová. Nagyon remélem, hogy velem tartanak a következő néhány órában. Isteni időnk van, sőt mondhatom azt, hogy szinte istenibb, mint tegnap, mert hogy egy picit enyhült a hőmérséklet, viszont hétvégére úgy tűnik visszatér a nyár, de ma még lazulhatunk egy kicsit és felfrissülhetünk, mondjuk a legjobb zenékkel, mert hogy természetesen a 90-es 2000-es évek legnagyobb favoritjai a főszereplők ma délután is. Hozok majd közlekedési infókat, napkérdését, mozi ajánlót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és utazzunk együtt vissza a 90-es évekbe a következő percekben. Érkezik 96 egyik legnagyobb R&B himnusza, Dr. Dre és a Black Street közös dala, amit nagyjából az első hangból mindenki felismer, de azért segítek. No Digity itt a Best FM-en.
1: Yo, Dre, drop the verse.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután eddig is, ma is utazzunk együtt. 0620 55 55 155, ha pedig látnak valamit, ide írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm. Én is jövök az infokkal, és az M1-es autópályán utazóknak ma sincs jó hírem. Budapest felé Tata térségében a torlódás már meghaladta most is a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is szakaszos torlódás nehezíti az autósok dolgát. Hosszabb menetidőre kell ma is készülni. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé pedig egy műszaki hibás autó állt meg az átterelt sávban a 35-ös kilométernél, úgyhogy itt még plusz 3 kilométeres a torlódás. Az M0-áson is burkolatot javítanak az M1-es autópálya irányába a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a két belső sáv zárva is van, úgyhogy mindenki egy kicsit legyen óvatosabb. A torlódás már jelentős, meghaladta a 14 kilométert, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155, ide várom az infókat ma is, jó utat és balesetmentes közlekedés, na meg kitartás az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Bódó Te a Honeybee-től. És jön majd Tupac is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad az M1-es bővítése, holnap átadhatják az első új szakaszt, digitális jogosítványunk lehet a jövőben, sok napsütés és 27 fok várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnapra elkészül az M1-es autópálya első új szakasza. Biatorbágynál építettek új felhajtót, és a Budapest felé vezető oldalon a pályaszerkezetet is felújították. Vagyis visszabontották az aszfaltot, és a korábbinál másfélszer vastagabb réteget kapott az út, ráadásul a burkolat alatt strapabíróbb lett az alap. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújultak. A fejlesztés azért jelentős, mert az M1-es bővítési munkái során ezen a szakaszon készült el először a végleges pályatest és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnika. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál, az Európai Unió vezetne be új szabályokat, amelyeket 2029-ig kell érvényesíteni a tagállamokban. A javaslat szerint általánossá kell tenni a digitális jogosítványt, amelyet mindenhol elfogadnak majd, emellett 65 év felett többször kellene egészségügyi vizsgálatra menniük a sofőröknek, és azt is javasolják, hogyha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor a büntetés minden tagállamban hatályos legyen. Vasárnapig tart az Európai Rák ellenes hét. A kezdeményezésnek az a célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és az ellátás fontosságára, ezt mondta rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, kutatás és az innováció, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolat, hogy a leszokás azonnali pozitív hatással jár.
1: Mérgező ipari vegyületeket talált több távol-keleti műanyagtermékben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Összesen 100 terméket, asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kátkilépőt és cipővédőt vizsgáltak, és több termékben is a megengedettnél jóval magasabb ftalát tartalmat mutattak ki. Az ipari vegyület különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre veszélyes, ezért arra kértek minket, hogy csak megbízható forrásból származó műanyagtermékeket vásároljunk. Napos, száraz időnk lesz ma. Estig sokat süt majd a nap, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 22-27 fok között alakul a hőmérséklet, késő este pedig 11-18 fokig hűl a levegő. Holnap sem változik semmi, sok napsütés várható, és 23-27 fokot mérhetünk majd. Hétvégén is napos időben bízhatunk, és 25

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György út és a Váci út kereszteződésénél, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani, ami pedig a főutakat, autópályákat illeti véget ért a munka az M0-áson, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az M1-es autópálya irányába, ahol burkolatot javítottak a 16-os kilométernél, a sávzárás is megszűnt, de a 14 kilométeres torlódás hát elég lassan szűnik meg, úgyhogy kell még egy kis türelem. Az 1-es főúton Almásfüzitő térségében két autó ütközött, a 76-os kilométer a forgalom jelen pillanatban is félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton Üllőn összeütközött egy autó és egy motoros, a 87-es kilométernél lezárták a főutat, mentő helikopter is érkezett a helyszínre. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat és vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nene és a Későre jár, így az óra utolsó dalaként a folytatásban friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, utána pedig egy isteni No Doubt dallal nyitom az órát, jön a Hey Baby! És jön majd a Valmar és a Hooligans-szel és a Királylány.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a miniszterelnök, holnap kezdődik a nagy sportág és hangszerválasztó, napos, száraz, de szeles időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A korrupció elleni harc lesz a kulcsa az uniós források hazahozatalának. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter Brüsszelből jelentkezett be, ahol ma és holnap is tárgyalásokat folytat arról, hogy hogyan kaphatja meg hazánk a több ezer milliárdos uniós támogatásokat. A kormányfő arról beszélt, hogy ennek érdekében a kormány hamarosan benyújtja a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, hiszen ezzel és egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával vennék fel a küzdelmet a korrupció ellen. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, ezt közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a fenti szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. A Merkapt sportközpontban zenészek és néptáncosok várják az általános iskolásokat. Az ingyenes rendezvényről Puporka Jenő, a nagy hangszerválasztó művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
2: A zeneiskolákban található összes hangszert ki lehet majd próbálni. Illeszkedik a sportágválasztó rendezvényhez, ahol ugyanaz a struktúra, hogy a látogatók bármilyen sportágat kipróbálhatnak. Ugyanígy nálunk is a hangszereket, plusz a néptáncot is kedvük szerint kipróbálhatják. Egyre célzottabban jönnek a családok és a gyerekek is.
1: További részleteket a sportágválasztó.hu oldalon találnak. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutattak a hőmérők, korábban még soha nem volt ilyen meleg májusban Budapesten. A korábbi rekordot még 1958-ban rögzítették, akkor 33,5 fokot mutattak a hőmérők, ezt közölte a Hungaromet a közösségi oldalán. Hogy mennyire lesznek melegek a következő napok, azt már is elárulom. Egyelőre száraz időre számíthatunk. Ma és holnap is sok napsütés várható.

0: Elfelejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek, 5 perccel járunk 2 óra után, megy tovább a nap, megy tovább a délután is a jó hangulat. Én Majoros Rita vagyok, lefőztem az ebéd utáni kávét, úgyhogy jöhet a nagy lendület. Például a Sand Lovers-el jön a Runaway, itt lesz a Valmar és a Hooligans-el is a Királylány. Most a No Doubt Indeed, itt a Hey Baby, én hamarosan a napkérdését hozom.

Beszélem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy már meg is hoztam. Elég sokan vagyunk, akik azért elég gyakran tömegközlekedünk, legyen az busz, villamos, vonat, vagy tényleg bármelyik közlekedési eszköz. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha úgy általánosságban a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor bizony, melyik film lenne az? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a kommenteket. Szóval, ha a tömegközlekedésen töltött mindennapjainkat egy film címével kellene jellemezni, akkor melyik lenne az? Nagyon várom a válaszokat. Cserébe pedig utazunk vissza a 90-es években, méghozzá 94-be Coolióval. Érkezik egy rejtett gyöngyszem, na de azért nevezem annak, mert hogy ez a dal még akkor jött ki, mielőtt a Gangsta's Paradise igazán világsztárrá tette. Tűhet itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell Budapesten a Dózsa György út és a Váci út kereszteződésében, mert baleset történt korábban, de még mindig fennakadás van. A 4-es főúton Üllővel területén ütközött korábban egy autó és egy motorossal, a 87-es kilométernél zárva a főút, mentő helikopter is megérkezett a helyszíre. Az 51-es főúton Baján a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Stay You Be There csajos dala után egy másik hölgy érkezik, egy igazi pop díva, méghozzá Madonna és a Music. Ez konkrétan 2000-ben jelent meg ez a dal, ami egyfajta ilyen újjászületése volt Madonnának a kritikusok szerint. A 90-es évek vége után egy teljesen másik arcát mutatta a díva, és egyébként szerintem ebben ő nagyon-nagyon jó az újjászületésben. Ez a dal sem akar többről szólni, mint ami, nem feltétlen a dal szöveg a lényeg, inkább egy igazi jó kis hangulatot szeretne hozni, kicsit elektropop, kicsit funk, kicsit dance, kicsit diszkó, egy olyan igazi vagány Madonna dal, úgyhogy 2000-ből szól a Music itt a Best FM-en.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Eger felirat épül Lajosváros körforgalmában. Közel 500 boxoló a 75. Borne Missa emlékversenyen. Kukorica konzerveket vizsgáltak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Látványos szépítési munkálatok kezdődtek Eger déli részén, a Lajosvárosban található forgalmas körforgalom belső területén, számolt be a HEOL. A beruházás fő célja egy olyan új és modern városi látványelem, egy dekoratív Eger feliratú installáció megépítése, ami az M25-ös autóút vagy a 25-ös főút felől érkező autósokat fogadja majd egyfajta esztétikus városkapuként. A projekt egy nagyobb helyi kezdeményezés része, amelyen belül a kiemelt csomópontok és körforgalmak esztétikai gondozására, fásítására is gondot fordítanak majd. Az arra közlekedők már jól láthatják a kivitelezés első lépéseit. A tervek szerint a hamarosan teljesen elkészülő dekoráció nem csak rendezettebbé teszi a Lajosváros bevezető szakaszát, de méltó és látványos üdvözlete lesz Hevesvár megye székhelyének. Elrajtolt a 75. Borne Missa Nemzetközi Utánpótlás Ökölvívó Emlékverseny a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Egerben 22 nemzet, mintegy 500 ifjú boxolója lép kötelek közé a napokban. A város közölte, a tornát 2 millió forinttal támogatták. A rangos nemzetközi kupa legizgalmasabb pillanatait ígérő döntő mérkőzéseket pénteken és szombaton rendezik meg. Konzert csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Több felé megnövekedett a felhőzet Eger környékén, de csapadékra egyelőre csak elszórtan lehet esély. Holnap még a maihoz hasonló időjárásunk lesz, aztán hétvégén már egyértelműen az érkező hidegfront válik poronmesterré. Élénk, olykor erős légmozgás mellett több-kevesebb csapadék is jöhet majd, de emellett is erős UV-sugárzás ellen kell védekezni napközben. Az éjszakák kellemesen enyhék lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Mérik a sebességet Maklár belterületén. Jánostól érkezett az info, 0620 355 65 55-ös. Írjanak, hívjanak, ha bármit tapasztalnak. Kezdünk, itt van elsőként Lady Gaga ebben az órában.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Egy pár napig 30 fok alatt marad a hőmérséklet, és a következő napokban inkább a 25 fok körüli hőmérsékletek lesznek a jellemzőek. Viszont van egy dolog, amit érdemes megemlíteni. Holnap reggel hideg lesz ahhoz képest, mint amit az elmúlt napokban megszokhattunk. Egy olyan 5-6-7 fok körül lesz itt Egerben a hőmérséklet. Lesznek olyan helyek, ahol ennél jóval hidegebb lesz. UV-sugárzás, erről érdemes beszélni, mert azt gondolnánk, hogy nem 30 fok fölött vagyunk, akkor UV-sugárzás is, de és ráadásul magas kategóriában. Ilyenkor azért 3 óra után már nem annyira veszélyes, de aki szeretné óvni az egészségét, az még ilyenkor sem tartózkodik hosszabb ideig a napon. A Tiszatónál nincs, a Velencei tónál van, és a Balatonnál is van elsőfokú figyelmeztetés azoknak, mondom, akik etalántán a tavak mellé készülnek. Ha már Tiszató, azt is jó tudni, hogy a reggeli mérések szerint a Tiszatónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 21 Celsius fok volt. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, egri születésnaposok, névnaposok, de addig is zenéjünk. Jön a Well Hello, most pedig az NSYNC a Besten.

0: 9,7 Best FM, a legjobb zenék, hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. A naptárban tök egyszerű, látjuk, május 28-a van, ma ünnepelnek az Emilek és a Csanádok, jönnek tehát a névnaposok, a kis kedvencek, az otthoni kis szőrösek, névnapjai, utána pedig az egri születésnaposok innen, tehát Egerből, vagy éppen a környékből, de előtte május 28-a az éhezés világnapja, erről is érdemes megemlékeznünk, 1977 óta tart az éhezés elleni küzdelem jegyében ez a felhívás, vagy ez a világnap. A globális összefogás ösztönzése a cél, az élelmiszer pazarlás csökkentése és a föld lakosságát érintő élelmezési egyenlőtlenségek felszámolása. Erről szól, és erre hívják fel a mai napon több helyen is a figyelmet. És akkor újból névnaposok, Agmánd, Ágost, Ágosta, Ágoston, Agrippa, Bod, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Karsa, Lucián, Periamos, Uránia, Vilhelma, Vilhelmina, William, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, mert ők is névnaposok a mai napon. A naptárban megtaláljuk a Csanádokat, egyre népszerűbb itt a 2000-es években a név Magyarországon, magyar eredetű. Az ismeretlen eredetű ősi Csana név D képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Mindig tökéletességre törekszenek, néha olyan kicsinyesnek mondják őket. A feladatuk szerintük mások tanítása és az ismeretek átadása. Ezt mondja Szám Misztika a Csanád név elemzése után. És itt vannak az Emilek latin eredetű név, az Emilius nemzetség névből a jelentése vetélkedő, versengő, a küzdelem, a győzelem, a siker. Ez a legfőbb jellemzője az Emileknek. Nagyon határozottak, egyenesek, akik nem nagyon ismernek megalkuvást, mondja a numerológia az Emil név elemzése után. A kutyusok közül a Stuki és a Treff nevűek, a cicák közül a Szidol és a Vasmacska nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degukák közül a Nyufi és a Nyusza nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket, és nagyon-nagyon sokáig jönnek a születésnaposok. Megtudjuk, hogy mi jellemző azokra, tényleg csak egy picike, rövidke tájékoztató, tehát mi jellemző azokra, akik május 28-án születtek, az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényeik, hogy nagyon kedves, nyugodt és toleráns emberek, a hibáik, hogy van, hogy belustulnak, és van, hogy túlságosan mogorvák másokkal. Az egészségi állapotuknál ízületi problémák, ízületi gyulladás, ami többször előfordulhat, a cukorbetegséget írja még a nagykönyv. A hivatás résznél pedig az áll, hogy nagyon jó kézügyességük van, tehát festőnek kiválóak lehetnek, az írói vénájuk is tökéletes, színésznek és színésznőnek is választ, vagy ezt a szakmát is választhatják, mert ez is itt van a nagykönyvben, ami úgy passzol hozzájuk. És akkor nézzük a születésnaposokat név szerint. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Rostás Esztit a mai nap szülötte, aki remélem, hogy azért félfüllel itt van, vagy már otthon hallgat bennünket, és vége van a munkának. Nagyon-nagyon boldog születésnapot, Esztikém, legyen minden úgy, ahogy elképzelted, ahogy szeretnéd. Ma ünnepel az idegenvezetők Gyöngyei születésnapot, Badacsonyi név Bohus Gabriella, Gabikának is nagy-nagy ölelés, így a Best FM éteren keresztül. Ma van a születésnapja Lininger Tibornénak, Nyuszinak, hogy neki is nagy-nagy pusszantás, nagyon jó egészséget neked, Nyuszi. Simon Tamás, el ne felejtkezzenek róla, szerintem éppen most kocsiban hallgat bennünket, vagy lehet, hogy éppen szabadnapos, hát azért a születésnapodon nem kell dolgozni. Nagy-nagy puszi Csirió. Ma ünnepel Vályi Nagy Judit is születésnapot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Van egy DJ-nk is, méghozzá Pászti Gabing, aki ugyancsak születésnapos. Sok-sok puszi. Ma ünnepel Molnár Gábor is születésnapot, Isten éltesse, akár csak Hodai Pétert, neki is ma van a születésnapja. Szántainé Margó is a mai napon látta meg a napvilágot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és az ingatlanosok királya Kovács Zoltán is születésnapos. Zolikám, minden szépet és jót. Ha kihagytam bárkit, jelezzék. Jön Dencel itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Május utolsó vasárnapján, május 31-én Egervárosa ismét a gyermekeké lesz. Az egész napos program az Érsekkertben zajlik, ahol változatos és szórakoztató tevékenységekkel várják a látogatókat. Akadálypályák, ugrálóvárak, ügyességi játékok és interaktív gyermekelőadások biztosítják a folyamatos élményt, miközben a hangulatot vatta cukor felhők és vidám zene fokozza. A program célja, hogy a gyermekek számára élménydús, aktív és kreatív kikapcsolódást nyújtsanak, miközben a város központi részén minden korosztály számára vonzó, színes és élményekben gazdag környezetet teremtenek. A rendezvény egész napos, ingyenes szórakozási lehetőséget biztosít a látogatóknak. Programajánlót hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Speciális mérőkocsival ellenőrizték a megújult burkolatot. Villanyvezetékbe akadt egy munkagép Lőrinci és Herét között. Kevesebb lesz idén az akácméz. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Cifrakapu út felújítása Egerben, ahol a hivatalos műszaki átadás átvételi eljárás részeként részletes pályaegyenlőtlenségmérést végeztek a szakemberek. A reggeli órákban egy speciális mérőkocsi járta be az érintett szakaszt, hogy ellenőrizze a megújult útburkolat állapotát, különös tekintettel a hosszirányú egyenetlenségekre és az esetleges keréknyomvájukra. A precíz diagnosztikát a délelőtt folyamán egy mozgóbázisú mérőkerékkel végzett, kiegészítő vizsgálat követte, ami szintén a burkolat minőségét hivatott monitorozni. A vizsgálatok első hivatalos eredményei és a szakmai kiértékelés várhatóan néhány napon belül elkészülnek. Ezt követően a városvezetés azonnal tájékoztatja az egri lakosokat a mérési adatokról és a beruházás lezárásának menetéről, írták közleményükben. Magas feszültségű villanyvezetékbe akadt egy munkagép a Lőrincit Heréddel összekötő úton. A baleset miatt leszakadt a vezeték, jelentette a katasztrófavédelem. A hatvani tűzoltók és az áramszolgáltató munkatársai azonnal kivonultak a helyszínre a feszültségmentesítés és a hiba elhárítása érdekében. A munkálatok idején az útszakaszon rendőri irányítás mellett félpályán haladhatott a forgalom. Idén sem kedvezett az akác virágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
4: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtisztította az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
3: Jönnek a nyári záporok, zivatarok, egyre gyakrabban dörrenhet meg északon is az ég. További részletek következnek az időjárás jelentésben. Több felé megnövekedett a felhőzet Eger környékén, de csapadékra egyelőre csak elszórtan lehet esély. Holnap még a maihoz hasonló időjárásunk lesz, aztán hétvégén már egyértelműen az érkező hidegfront válik porondmesterré. Élénk, olykor erős légmozgás mellett több-kevesebb csapadék is jöhet majd, de emellett is erős UV-sugárzás ellen kell védekezni napközben. Az éjszakák kellemesen enyhék lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, kellemes délután, balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, hogyha bármit tapasztalnak Eger útjain, és nem a nagyon nagy dugókra vagyok kíváncsi, hanem nagyobb kátyúra, fennakadásra, balesetre, 0620-355-6555-ös. Küldjék el nekem, itt van James Blunt a Best-en.
0: 100,7 Best

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Két Trafi Paxról is érkezett információ. Az egyik névtelenül jött, se baj, semmi gond ebből. A Zsórinál mérik az egyenesben. A sebességet, a másikat pedig Máté küldte nekünk, és azt írta, hogy a szokott helyen, a kerecsendi emelkedőnél ott a Trafi Pax. 0620-355-65-55-ös. Ez az SMS, Viber és telefonszámunk. facebook.com/bestfmegerit is megtalálnak bennünket. Relax, mindenkinek kitartást az utakon, én hozom mellé a dalokat. Itt van George Michael.

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: 4 perccel vagyunk 3/4-5 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Több Egri utcában is vízhiány lesz a mai napon. Ez egészen pontosan este 11 órától holnap, vagyis péntek hajnali 5 óráig fordulhat elő, és a következő területen, ez a Lajosvárosban lesz. Kőjuk, Faiskola, Sas, Mátyás király, Galagonyás, Eperjesi és Tátra utcák, valamint a Szénatér által határolt területen, továbbá a Koszorú utcában. A Heves megyei Vízmű ZRT a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Ez lesz tehát ma este 11 órától egészen holnap hajnali 5 óráig, vagyis inkább feltételesben mondom, előfordulhat, ne lepődjenek meg. Jön Tom Novi és Lima a Tékittel itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Május utolsó vasárnapján, május 31-én Egervárosa ismét a gyermekeké lesz. Az egész napos program az Érsekkertben zajlik, ahol változatos és szórakoztató tevékenységekkel várják a látogatókat. Akadálypályák, ugrálóvárak, ügyességi játékok és interaktív gyermekelőadások biztosítják a folyamatos élményt, miközben a hangulatot vatta, cukor, felhők és vidám zene fokozza. A program célja, hogy a gyermekek számára élménydús, aktív és kreatív kikapcsolódást nyújtsanak, miközben a város központi részén minden korosztály számára vonzó, színes és élményekben gazdag környezetet teremtenek. A rendezvény egész napos, ingyenes szórakozási lehetőséget biztosít a látogatóknak. Programajánlót hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Rendkívüli országos régiségvásárt rendeznek most vasárnap Egerben. Immár hivatalos NB1-es csapat lett az Eger. Figyeljünk oda a mocsári teknősökre. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rendkívüli országos régiségvásárnak ad otthont Eger vasárnap a Petőfi Sándor téren, a Bárány István sportuszada melletti és mögötti területen. A gyűjtők, kincsvadászok és antikvitások iránt érdeklődő körében országosan ismert és népszerű rendezvény már kora reggeltől délutánig várja a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint a kilátogatók több ezer régiség, retrótárgy, antik bútor, porcelán, festmény, régi könyv és egyedi népművészeti alkotás közül válogathatnak. A vásár tavaly ősszel költözött át erre az új helyszínre, az Egri termál és strandfürdő északi bejáratával szemközti részre, ami a korábbinál jóval kényelmesebb, tágasabb és átláthatóbb környezetet biztosít a kiállítóknak és a vendégeknek egyaránt. A rendezvény látogatása ingyenes. Biztossá vált az Egri Eszterházi SSE férfi kézilabda csapatának visszajutása az NB1-be, miután a rivális vecséstől pontokat vont le a szövetség az utánpótlás csapat szabályszegése miatt. Az Eger előnye így behozhatatlanná vált a tabellán az NB1-B utolsó fordulója előtt, mivel a mögöttük álló Veszprémi Akadémia szabályzati okokból nem juthat fel az élvonalba. A férfiak mellett a Hevesi Vármegye székhely női csapata is az első osztályban folytathatja ősztől. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
4: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajta segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
3: És most néhány szó az időjárásról. Többfelé megnövekedett a felhőzet Eger környékén, de csapadékra egyelőre csak elszórtan lehet esély. Holnap még a maihoz hasonló időjárásunk lesz, aztán hétvégén már egyértelműen az érkező hidegfront válik porondmesterré. Élénk, olykor erős légmozgás mellett több-kevesebb csapadék is jöhet majd, de emellett is erős UV-sugárzás ellen kell védekezni napközben. Az éjszakák kellemesen enyhék lesznek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek. Roli Csek Judit vagyok, nem érdemes száguldozni, bár ez most olyan viccesen hangzott, főleg úgy, hogy Egerben alig lehet közlekedni, de Eger és Kerecsent között mérik a sebességet. Vigyázzanak magukra óvatosan. Jön a Bombon, elsőként pedig Mojo.
0: 100,7 Best

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Van egy sebességmérés a Kistályai úton. Nagyon szépen köszönjük Jánosnak az infót. 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Itt van Brandy és Mónika a Besten. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Csodálatos nap lesz a vasárnap, gyermeknap, itt Egerben a Városi Gyermeknapot az Érsekkertben rendezik, és ezzel párhuzamosan reggel 6 órától rendkívüli országos régiség vásárt rendeznek a Petőfi Sándor téren. A vásár reggel 6 órától egészen délután 4 óráig várja az érdeklődőket. Az egri régiség vásár az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényének számít, amely rendszeresen vonza a gyűjtőket, kincsvadászokat és a különleges tárgyak iránt érdeklődőket. Amikor egy hónapban 5 vasárnap van, akkor 2 régiségvásárt is tartanak egy hónapban. Az egyik a hónap 3. vasárnapja, a másik pedig az 5. vasárnap. Így lesz ez most a Petőfi téren. Jön a Depeche Mode itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 101,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma este dance stílusú dalokat hallunk két órán keresztül White Boy-tól és DJ Miller-től. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy lesz a forgalom a Feri-Egyi reptéren. Rendkívüli kamionstopp a BL döntő miatt. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta el rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dancehimnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Katon hét igen, White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: A legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utána érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphopal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéki, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Még tart az európai rák ellenes hét, rekordot döntött az ESIA, szökött kengurút üldöztek Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rák ellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gumoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök tényleg, annyira igazatok volt, már abban a pillanatban kaptunk.
4: Mea culpa.
3: 06-25-55-155 SMS-be, Viberen, még a Best FM Night Shift Facebook és Instagram oldalunk, és így végig pofáztuk a Spiller Group Jetet, úgyhogy
4: igyekszünk ezt elkerülni. Tényleg,
3: ne haragudjatok.
4: Hogy amivel a múltkor végeztem, most azzal kezdek.
3: Ugyan, de most akkor tényleg fogjuk be, okay. Addig kérünk elnézést, hogy megint lejár az egész. Na, Dance-es csütörtök még egy órán keresztül DJ Millerrel, illetve Spiller Group Jetel a legelején. Nyomja, Dimi, kérünk.
4: Oké. Okay. Best

0: Arsenal Paris Saint-Germain döntő ugye szombaton.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném azt megcsinálni. Még nem tudom, holnap megyek majd a főpróbára, hogy pontosan mi lesz ott az időbeosztás, hogy minden, hogy hát simán meg lehet, tehát hogy a ismervén ugye itt a popkultúrát az elmúlt 20-30 évből, hogy csak francia és csak angol előadókból.
1: Ah, hát ez simán.
0: Megoldani.
1: Hát ez simán. Hát ne viccelj. Ha csak francia lenne is megoldanád, vagy ha csak angol, de így a kettőből óriási van a merítés.
0: Itt igazából az a nagy baj, hogy mi az, amit meg kell hagynom. Tehát, hogy csak, és hogy mi az, amit ne játsszál, mert azért nyilván hát limitálva van nekem is az időm, hogy mennyit
1: de előttem. Mi a kérésem úgy lehet ilyen kulisszatitkokat megtudni tőled, White Boy, hogy ilyenkor mi a mondás, hogy mit igen, mit nem, hogy old meg zeneileg?
0: Igen, igazából de hála az égnek, azért már dolgoztunk párszor együtt
1: ezért
0: a
1: Tulafával,
0: tehát tudják, hogy nagyjából mit szeretnének, én meg azt meg tudom oldani. Figyelj, ott lesz 70 ezer ember, vagy mondjuk 65 ezer ember, mondjuk 10-től 70-ig korosztályban. Húzd fel őket hangulatba úgy, hogy amikor megszólal a síp, szóval 6-kor és elindul a Bajnokok Ligája döntő, akkor ők stengbe legyenek.
1: Aha. Hát ezt a simán megoldott.
0: Ennyi, és erre van úgy nagyjából azt hiszem 3, de ugyanúgy a kapunyítás az ugye 3 órával a sípszó előtt van, tehát ezért nekem ott 3 órán van ott itt szépen.
1: És ezt ténylegesen végig is játszhatod a 3 órát, mert az alatt egy gyönyörű ívű szettet le lehet bonyolítani azért.
0: Hát, figyelj, az EB meccseken úgy volt, hogy mondjuk ilyen 2-2 fél, és akkor az utolsó fél órában már tudod mindenféle ilyen bejátszunk, a kivetítőn, kis interakció.
1: És akkor nyilván ahhoz párosul hang is.
0: Igen, akkor ott már nem, de azt mondom, hogy egy nettó 2 órát az elején biztos.
1: Azért az nagy dolog. Olyan büszke vagyok a White Boy-ra. Legyetek büszkék ti is!
0: Ezt megpróbálom minden úton módon rögzíteni. Kis kamerákkal. Ez meg kell, mert ez Isten tudja, hogy mikor lesz még egyszer. Igen. Nem is az! Mikor lesz majd még egyszer az, hogy Budapesten bőjelentő lesz és zenélhetsz rajta. Ugye ezt minden másodpercet rögzíteni akarom. Aki mondjuk ennek az előző dalnak akartam volna minden másodpercet élvezni, picikét...
1: Túl dumát.
0: Bocs!

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Mille.
1: Na, akkor azt már tudjuk, hogy én hozzánélek a hétvégén. Te merre leszel egyébként? Jönnek a dátumok.
2: Az a durva, hogy te már nem is emlékszel erre, de gyakorlatilag én ma például általad megyek, illetve várj, bocs, nem, az majd holnap lesz, mert ma még csak csütörtök van, de egyébként úgy látszik, hogy, hogy e körül a foci meccs
1: na,
2: körül zajlik.
1: Visszahívtak, megállapotatok.
2: Így jó, van, akkor örülök. Közben egy másik nagy szponzornak is ma lesz egy rendezvény, egy sportpálya megnyitóval, ahol szintén ilyen háttérmuzsikálás lesz délutántól kora estig.
1: Aztán ez holnap sportos hétvége.
2: Igen, és akkor utána mondjuk a szombat az már nekem késik, sajnos a meccset nem fogom valószínűleg látni, hiszen Felvidéken leszek a Komáromi erődben, igen, egy koncerten. Szerintem pont 7-kor kezdődik a koncert, 9-ig, és után, tehát előtte egy felvezetőt nyomok, meg a koncert után egészen reggelig.
1: Meg lennék lepődve, hogy nem lenne, hogy az egy-két tévé kihelyezve.
2: Igen. Hát, hogyha mondjuk a kedves szervezők vagy a művésznő engedi, ezt nem tudom, hogy ő hogy áll a focival, úgyhogy...
1: Hát neked a backstage-ben legyen csak egy ízét tévé.
2: Igen, vagy a FND barátunk ezt meg szokta oldani így pult alatt telefonról, tudod, hogyha mondjuk a Liverpool játszik, tudod.
1: Hát ez ízé volt. Ki volt az óriási ment az interneten, talán a Sven Vész?
2: Valami fesztivál. Közben nézte a meccset.
1: Hát igen, de kis telefonján nézte a meccset. Oh, és döntő vagy elődöntő volt
2: nekem
1: valami.
2: Nekem ez mondjuk nem lenne képem, de van, aki ezt úgy csinálja, hogy nem veszik észre, és nem nyomja rá a bélyegét a produkcióra, akkor fiam, mehet.

0: Szegeden. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát sokaknak lesz az, hogy tényleg akkor jövő héttől jön majd a mennyország, ugye kezdődik a nyár.
2: Igen, hivatalosan is.
1: Hivatalosan is. Igen, nyarat, úgyhogy nyilvénkém, úgyhogy jövő héten mi már nyárba fogunk találni. Ahogy érzed.
2: Hát igen, attól függ, hova mész, milyen a rendezvény, ugye?
1: Jó, van, figyelj óvatosan a hétvégén, és akkor jövő héten megtalálkozunk. Köszönöm szépen ezt a majd.
2: Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alapvetően napos nyári időre készülhetünk, holnaptól ismét tűzgyújtási tilalom lesz, jön a nagy sportág választó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 ember gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vettek. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert hallgatott ki, köztük 13 kiskorút is. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért tegnap nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád-Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyermekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt, egyes ügyeket megpróbálhattak eltusolni. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kapnak a kiszáradt növények. Holnaptól tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, és parlagot, gazt sem szabad égetni. Részletek a katasztrófavédelem honlapján. Jelentős változások jöhetnek a jogosítványoknál az Európai Unióban. Az új szabályokat a tagállamoknak 2029-ig kellene bevezetniük. A tervek szerint általánossá válna a digitális jogosítvány, amelyet minden uniós országban elfogadnának. Emellett 65 év felett gyakori egészségi vizsgálat várhat a sofőrökre, és az is változhat, hogy a jogosítvány bevonása minden tagállamban érvényes lenne. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert próbálhatunk ki a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszer választón. A Merkap sportközpontban olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat holnap és szombaton is, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni.
1: Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhet meg több gomoly felhő. Csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Pont úgy, ahogy majd szombaton a Puskásban, itt nálunk a következő órában is angolok a franciák ellen. David Guetta jön a Just a Little More Love-val, őt követi majd Robbie Williams a Millenniummal, aztán érkezik a Daft Punk az Around the World-el, és rögtön utánuk a Gorillaz lesz itt a Darrell. A short Christina Aguilera nyitja a Dirty Run.
3: Ez a Night Shift a best

0: ezek, szerintem utoljára szeretek.
1: Best FM a legjobb zenék, rengeteg követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki James Bond lehessen. Robbie Williams, legyünk őszintén, ebből csak egyet tud teljesíteni, hogy brit. Úgyhogy nem maradt más, mint hogy egy James Bond főcímzenéből csináljon egy slágert. Így született meg a mi

Best FM a legjobb zenék, két Daft Punk egymás után. Jó, nem pont egymás után, lesz még a kettő között egy Melody Maker Money Monday, de két Daft Punk. Jó, másfél Daft Punk. Na, fogalmazunk így. Jön egy hamisítatlan és eredeti Around the World, aztán pedig a Money Monday után pedig egy Harder, Better, Faster, Stronger Kanye West verziójában, ami ugye csak simán Stronger lett. Na, ez az igazság, ez fog történni a következőben.

Sziasztok, a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivál kereteken belül. Jön a Gorillaz és a Dare, itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék a hétfőhöz, meg a kedhez képest szerdára és mára. Idézőjelben sokkal rosszabb időt jósoltak a meteorológusok, nem jött be, vagy hát hogyha ez volt a rossz idő, akkor csak azt tudom mondani, hogy holnap is ugyanilyen rossz idő lesz, mint ma. 24 fokos nappali maximum, minimális felhővel, minimális széllel, éppen ezért magas UVB sugárzással mindenhol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyárias időnk lesz némi csapadékkal. Nagy lesz a forgalom a Ferihegyi reptéren. Tombol a hőség Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati bajnokok ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Azt javasolják az utazóknak, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta a rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el szombat hajnal 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti bajnokok ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezítik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárukat a gazdák, erre hívta fel a figyelmet az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén tudják ezt megtenni az érintettek. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést. Hőség tombol Franciaországban, a narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak, amire május végén még nem volt példa. A forróság az iskolákban is gondot okoz. Egy délnyugat-franciaországi településen például 53 fokot mértek egy tanteremben, ezért ideiglenesen bezárták az iskolát. Holnap többnyire napos fátyó felhős idő várható, északkeleten időnként több gumoly felhővel, csapadék nélkül. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főként északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződéssel és helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Nem tudom, hogy van-e összefüggés vagy célzatosság abban, hogy ez a két világnap pont ugyanerre a dátumra került, de ma, május 28-án van egyrészt a hamburger világnapja, másrészt szintén ma, május 28-án van az éhezés elleni világnap. Jesse J, Domino, ezzel indítjuk a következő órát.
3: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelenthet egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket olloz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készült. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best FM a legjobb zenék. Gyakorlatilag csak ennyi a jófejségén múlott, hogy nem kellett azonnal visszavonni a Fugees debütáló albumát, mert hogy nem tisztázták a szerzői jogokat a Ready or Not-hoz, amelyben ennyi egyik dalát használják fel. Jön a Fugees itt a Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még tart az európai rákellenes hét, rekordot döntött az ESZIA, sokan jótékonykodnak a palackokkal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei elmondat az, hogy együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozmányi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus ESZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be az adóbevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Idén megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja. Az utolsó napon 158.000-en tettek fel ajánlást. Idén már több mint 80 millió forintnyi adományt ajánlottak fel a palackokat visszaváltók, közölte a MOHU. Ez az összeg a Mosolyra Váltó program keretében a Péter Cserny Alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre egyébként fél évente változik, így a mostani szervezeteket június 30-áig támogathatjuk a Repont automatáknál. Kenguru üldözés Texasban, az állat egy mentőközpontból oldott kereket, majd egy lakóvezetben bukkant fel egy közeli városban. A rendőrség és a mentésben résztvevő szakemberek hajtóvadászatot indítottak. A járőrök egy nyílt területen próbálták bekeríteni a kengurút, miközben hálóval is megpróbálták elfogni. Nagy nehezen, de sikerült a művelet, a szökevényt visszavitték a központba. Holnap országszerte sok napsütés várható, legfeljebb északkeleten jelenhetnek több gomoly felhő, csapadék nem valószínű. Délután 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, főként északon és északkeleten fordulhat elő záporzivatar. A meleg azonban fokozódik, többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap marad a nyárias idő sok napsütéssel, de a Dunántúlon már több gomoly felhő képződhet és zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy öttagú fiú zenekar, amely jelenleg már csak trióként funkcionál, és ahol az eredeti tagokból már csak egy valaki van a zenekarban. Aztán egy öttagú fiú zenekar, akinek a visszatérését már régóta várjuk, meg egy öttagú fiú zenekar, aki másodvirágzását éli mostanában. Vagyis East 17, Backstreet Boys, meg az NSYNC-ből Justin Timberlake.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, talán úgy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy holnap és holnap után Hősök tere és környéke, Városliget és környéke, illetve Puskás Aréna és környéke, autóval úgy, ahogy van, felejtős, köszönhetően a Bajnokok Liga

Shaggy, Usain Bolt és a most érkező Sean Paul is egy elit klubhoz tartozik Jamaikán belül. Mindhárman rendelkeznek az Order of Distinction elnevezésű kitüntetéssel, amelyel olyan jamaikai zenészeket, művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket jutalmaznak, akik sokat tettek az országért, illetve az ország hírnevének öregbítéséért. Sean Paul jön a Get Busy-vel itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, a három alapember, vagy inkább úgy mondom, hogy a három alaphang, Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz mellett a Shrek mindegyik epizódjában más-más világsztár csatlakozik hozzájuk. Az ötödik részben például Zendaya lesz az, aki majd Fiona és Shrek lányának a hangját fogja kölcsönözni. Accidentally in Love jön a második rész betétdala, Counting Crows-tól itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Duett, duett hátán, a mai utolsó 60 percben itt a Bestem. A Val már hozza majd magában Manuelt és az Éget a nap című közös dalukat. Segi érkezik Rick Rockkal és az It Wasn't Me-vel, Sarah Connor TQ-val védekli majd, hogy Let's Get Back to Bad Boy, Roy pedig állandó partnerével Ádámmal hozza majd a Feketén a Hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, 15-4 jelenleg az állás Segi és Sting között, Sting javára abban a tekintetben, hogy eddig hányszor koncerteztek Magyarországon, ráadásul ebből ugye van egy közös is, amit a Hősök terén nyomtak együtt, és hát erre ugye majd idén nyáron Sting rátesz majd még egy lapáttal. Segiről egyelőre nincs információnk, hogy akár a környéken is járna, csak most itt nálunk az Itt Vazonival.

Best FM a legjobb zenék, ne legyen a nevem vágyba, hogyha a Rockefeller Skanket nem fogom szombaton játszani a Puskásban az Arsenal PSG döntő előtt. Persze, hogy fogom játszani, mert persze holnap is jövök ugyanúgy, mint ahogy jövök minden nap 6-kor. Holnap Night Shift Extra, hangyát hívtam vissza plusz egy órára, szóval Funkival indítjuk a péntek estét holnap 6 és 8 óra között, és aztán 8-tól megjönnek a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, de már nem mixben, de egészen éjfélig. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen